0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: zavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Nincsen frekvencia. Nem tudok adni annak, akinek szeretné. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: Sit together on the sofa

She says, I think I better go.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretném.

0: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
0: És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok, a New Level Empire.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Sziasztok! Mi vagyunk a 4 Esztét zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitangó Rádióban.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unikból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Utangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hambai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: neked, csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádió.

80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Oh, you're so nice. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Schumacher gewinnt! Michael Schumacher ist Weltmeister!
1: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
2: BW Rádió.
1: Mi?

És most korrigálnék valamit. Gyunkos Andi is azt mondta, hogy az Omega Együttes legöregebb tagja, Kovacsics Andris, aki egyébként tényleg ma ünnepli születésnapját, de nem a 77-et, csak a 76-at. De így is ő a legöregebb. Most be is jön erre az alkalomra. Egy szám elejéig visszavesszük. Öcsi!

0: Isten éltessen, öcsi!
1: Bitangyó Rádió. A hang, ami elér.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: マスターランニンジョウィーガチョップ。
1: もうどうせかってなるかな。
2: Я так и думаю, что...

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Rádió.
1: Isten, hogyha létezel, hogyha hallasz, hogyha látsz, válasz nélkül ne hagyd ezt.

ragadom. Milyen könnyű vagy. Mást nem szabad. Nekem

Hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók, ez itt bizony a Retro műsor velem, Szillel. Üdvözlök minden kedves Bitangyó Rádió hallgatót, és várok minden kedves hallgatót a chatünkre, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Szóljatok a maminak, a papinak, a barátoknak, a haveroknak, a szomszédnak, mert jó kis bulit terveztem a mai délutánra nektek, kedves hallgatók. Vegyes retro zenéket hoztam, a hónom alá csaptam, és remélem, hogy mindet le fogom tudni adni, és jól fogjátok magatokat érezni.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-en. A

0: Zimmermann.
1: Ez a Bitangyó Rádió.
2: Hejó, halihó, Albano és Romina Power, Felicita, ez szólt, el is indultunk a mai délutánon. Üdvözlök minden kedves Bitangyó Rádió hallgatót, ez itt a retroadás velem Szilel este 18 óráig. Üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket, itt a Bitangyó Rádió csetfalán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel rádió.com, itt van Bubu 81, Kimo, Nefertiti és a két robotunk, Bobby és Ártudító. Várok mindenkit sok szeretettel a chat falunkra, úgyhogy bizony este 18 óráig várok mindenkit. Utána már azt csináltok, amit akartok. Na jó, csak vicceltem. Üdvözlöm a kedves külső hallgatókat, a kollégákat, és akik éppen lapulnak, a Facebook lakókat, a heavenface.com lakóit, Bót, Hektort, Julcsit, Szanét, Vadrózsát, Varázs, Ceruzát, Ásliát, Blondit, kedves Csigusz, nagy puszi neked, Woman is itt van, Jocó, Lady Margitka, Nita, Norbi és még sokan mások, nagy puszi nektek is, hát kellemes zenehallgatást kívánunk, ugye? A mai napon minden Helénnek nagyon boldog névnapot kívánok, másodlagos mai névnapok Domos, Krizanta, Alán, Bocsárd, Buzárd, Hasszán, jaj, micsoda név, Hasszán, Hella, ugye, Hella, Celesta, Huba Lívia, Fortunát, Ila, Beatrix, Ilma, Ilona, mindenkinek boldog névnapot, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, boldog születésnapot, Isten éltesse sokáig, üdvözöllek, kedves Csámpás Rozi is felébredt, már nagy puszi neked is. Hát szerintem induljon a buli, mit szóltok hozzá. Magyar és külföldi előadókat hoztam, úgyhogy hajrá, hajrá. Jön, érkezik Barbara Streisand, Woman in Love. Aztán egy jó kis bikini, DJ Jima cover remixében, 2025-ös remixben. Adj helyet magad mellett bikinitől. Figyelj, fülej! Természetesen Itália cover duo, ami szól most.

De hát a zuhányzót is kiszoktam mosni mindenhol is. Remélem ti is, mert hogy fő a higiénia,

0: Hello, halihó, hát kérem szépen, éhes vagyunk, éhesek vagyunk és fáradtak, főleg aki dolgozik. Nektek nagyon nagy kitartást kívánok a mai napra is, főleg éjszakára, aki éjszakára megy dolgozni. Ugye, én már említettem nektek, hogy már amikor éjszakás voltam, én imádtam nagyon az éjszakás műszakot. Hála Istenem volt benn nagy főnök, így aztán kicsit jobban érzi magát az ember, lazábban tud dolgozni, úgymond. Na de, hoztam egy vadi, hát nem új, tavalyi 2025-ös Tribal Afro House remixet. Carlos Santana, Maria fog szólni. Aztán jön Éva is, ugye? Csepreg Éva a titokkal, Andrew Senpai bootlegében itt a Bitangyó Rádióban. És hát, mielőtt jönnének a jó kis zenék, elárulom nektek a mai menüt. A mai menü a következő: sárga borsóleves, ja ez nem az az adás, na figyelj, fülej, 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Max Sensation című műsora, szokás szerint ugye a pénteki műsor. 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania. Tartsatok velünk, ha van időtök és van kedvetek. Na most jön a zene!
1: Ladies and gents, turn up your sound systems to the sound of Carlos Santana and the GMB. It's the product of ghetto blues from the refugee camp, Maria.

Hát csupán azért jajgatok, mert jól esett, kedves Csígusz. Képzeljétek el, néha én azt mértem fel, hogy jó jajgatni, megkönnyebbül az ember szíve. Ugye? Ó, jaj.

jelenleg 14 fok van itt Kőbányán, lehetne jobb idő is. Kint voltam egész délelőtt, tudjátok, van kertem, és hát van levél is, amit össze kell sepregetni. Jó volt kint lenni egy kicsit, levegőzni a levegőn, úgyhogy ajánlom mindenkinek a hétköznap, aki tud, feltétlenül legyen a levegőn. Teljesen más a levegő összetétele ilyenkor ősszel, ugye kicsit keményebb, kicsit fagyasztóbb, úgymond, kapunk levegőt.

magyar zene érkezik, Lord, egyedül járom a várost. Hava hatalmas nagy puszi neked.

Merck Zig DJ Bobo, Take Control. Nem tudom, hogy vagytok vele, de nekem olyan hétvégi hangulatom van. Nem tudom miért. De biztos majd elmúlik.

Fête guitare. Következő zene olyan lesz, hogy szerintem mindenki szereti. Még az is, aki azt mondja, hogy nem, pedig de.

Hát kérem szépen, belibbent egy stewardess ismerősöm a Heavenre, aki Edina, hát nagy puszi, neked nagyon rég láttalak, remélem repkedsz ide-oda.

Jön egy jó kis remix idején 2026-os Abba remix. Csicsi. XXL.

Chiquititáink XXL EDM Remix 2026-ból ABBA! Azt a pasta!

A nagy puszi neked, Maskura 67, és kedves Joe Papa. Mivel van egy Csigusz nevezetű egyén a heavenface.com oldalon, a következő dalt neki szántam, csak hogy érezze a törődést, úgyhogy majd figyelj és fülelj!

Mostanában annyi emberhez tudok kötni zenét, úgymond. Úgyhogy ez a mai nap, ez ilyen lesz. Úgyhogy figyeljetek, füleljetek. Mert hogy lehet, hogy pont te leszel a kiválasztott.

Megtudtam, hogy libagyilkosok is vannak itt a falon, nálunk a Bütangyó Rádió chat falán. Szegény liba. Ma már nem sziszeg. Na de én nagyon-nagyon szeretem a csigabigákat. Hát csigabiga, figyelj oda!

Csihaja, csuhaja, rákegyeki, csigabiga, Notár Méri szólt itt a Bitangyó Rádióban. Remélem jó kedve lett mindenkinek, és egy picit felébredtetek, ébresztő, ébresztő. Érkezik Tina Turner, West, méghozzá DJ Paul Harold Extend Remixében. Aztán egy jó kis magyar zene, Subbass Master, négy üteme itt a Bitangyó Rádióban.

Ma azért lesznek még tőlem meglepetések, és ne bánjátok meg, ha maradtok velem, mert bizony-bizony vannak még meglepcsik nálam.

A mai szerda is, ugye, már csak ilyen, minden szerdánk ilyen, hála Isten. Utána érkezik 18 órától 20 óraig Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora. Aztán 20 órától 22 óraig Pete érkezik Eurodance mániájával. Tartsatok velünk!

Aki még nem tudná, velem legközelebb pénteken 16 órától találkozhat a hangommal, és akkor bizony ellazulunk, lazulási műsorommal érkezem, és várok mindenkit sok szeretettel pénteki napon is.

Eljött az idő, bizony idő van, kérem szépen, méghozzá kávézási idő. Szokás szerint meghívok mindenkit egy virtuális kávézásra, mindenkinek kedves egészségére.

Bizony, bizony, Gusztáv, aki ugye varázs ceruza. Kávézási idő van, mint minden délután, úgyhogy neked is kedves egészségedre. Na de érkezik Keoma lambadája, egy igazán másképpen szóló stílusban, Afro House remixben, fogadjátok sok szeretettel.

Többen jeleztétek, hogy szeretnétek dalt kérni. Hát ezen a héten én ma nem, viszont jövő héten tervezek kívánság műsort, és hát feltétlenül várom majd a dal kéréseiteket. Méghozzá jövő héten kedden lesz kívánság műsor, élő kívánság műsor, úgyhogy készüljetek a dal kéréseitekkel, jól fontoljátok meg. Lehet tőlem többet is kérni, amúgy több zenét is, úgyhogy jövő hét kedden élő kívánság műsor itt a Bitang Jó Rádióban.

érkezik Tua Limited, No Limit 2020-as feldolgozás, DJ Koopy bootlegje itt a Bitangyó Rádióban. Ugye, azok a 90-es évek, nagyon szerettük, legalábbis én biztos Hodziher, én ezeken nőttem fel, remélem páran ti is.

Hello, bello, kedves Kata, üdvözöllek! Érkezik Los de Rio Macarena!

érkezik a Real to Real, I like to move it, itt a Bitangyó Rádióban, csak hogy ébredezzünk, nem elaludni, figyelj, fülej! Na, akkor eljött a tornaóra ideje, mit szóltok hozzá? Egyet jobbra, egyet balra, előre és hátra. I like

Ed Kazik at MFO Sex and Klovit. Egy jó kis Swimbass bootleg itt a Bitangyó rádióban, és nem menjetek sehova, érkezik majd 18 órától Pinocchio egészen 20 óráig Maxi Sensation című műsorával, aztán 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania élő zene itt a Bitangyó rádióban 22 óráig.

Hát kérem szépen, szerintem Hódzi Hár, hogy ilyen retro műsort nem hallottatok még. Érkezik Lutrisha Macnél, Perfect Love. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out.

Hallo, Christo Weber, Seneca, Did the Cool Revenge. Egy Boney M. és Queen sok szereplős zenebona. Figyelj oda!

Jön érkezik egy fiatal ember, őt úgy hívják, hogy Lionel Richie, és a Hello című zenét hoztam. Fogadjátok sok szeretettel!

Remélem ma senki nem ázott meg, illetve nem tudom, volt első arra felétek, kedves hallgatók. Itt Kőbányán nem volt még semmi, csak be volt borulva, kicsit sütött a napocska, de azért lehetett érezni, hogy 13 fok az 13 fok, ugye, most jelenleg. Na de érkezik Ice MC, It's a Rainy Day 2023-as feldolgozásban itt a Bitangyó Rádióban.

Bizony, bizony, most van a levélszedés ideje, ilyenkor ősszel. Igen, ilyenkor én is kicsit besegítek a páromnak, illetve van, hogy egyedül is szoktam szedni a levelet, csak egyedül ugye nem jó semmit se csinálni. Nos, hát kérem szépen, azért öltözzetek fel ti is, ha mentek erre-arra. Érkezik Lofti Begér, Zoltán Erika, Casanova.

Bizony, bizony, hamar eltelt a 2 óra, remélem, hogy élveztétek. Én nagyon jól el voltam veletek, nagyon jókat kacagtam, és hát remélem a zeneim is tetszettek mindenkinek. Ilyen retroadás még nem volt sose, szerintem. Úgyhogy várok mindenkit egy jó kis lazulásra pénteken majd. De még nem menjetek sehova, hisz érkezik kedves Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora, bizony.

Az utolsó zeném Opus Life is Life. Fogadjátok sok szeretettel. Én el is búcsúzom tőletek. Köszönöm a hálás, kitüntetett figyelmeteket. Hálásan köszönöm. Úgyhogy várok mindenkit pénteken 16 órától lazulunk egy tök jót, remélem. Úgyhogy várok mindenkit nagyon sok szeretettel. Érkezik Pinocchio hamarosan. Én Szil voltam. Hello, bello!

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, anyám. A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, ne hagyd abba. Ugye már kitaláltátok, ősrek? Nem, ő süsű a sárkány. Ezt az égés, már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz csikó, személyesen, finok

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hot eszki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancáres, mi vajon a szíved terve?

Hello, hello, hölgyek, rakad itt a Bitangyó Rádió, benne már a fafejű Pinokio, ugye egészen úszrakad itt a Bitangyó Rádió. Ugye szerdáról lévén szó, ugye ez a Maxi Sense, és egy élőben képpel és hangol, hamarosan indul a Twitch-en, illetve a Facebookon a közvetítés. Elindult a műsor, nem lehet belekezdeni a műsor, vagy szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus zenévalagatását. Kérem szépen Szilka Lagonőre, kedves Szilik, össze a fantasztikus zenéket, jó pihenés és persze jó vásárlást nektek! Ugye az előbb volt hallható, ugye a műsor nyitó muzsikája Grant Miller és a Red for Love. Ez egy jól ismert örökzöld klasszikus, kérem szépen Vangelis muzsikája. A tüsszekereke, annak egy 82-es átirata, regisített verzióban, tehát tüsszekereke, 82.

Szóval a bitangyórádió.com, ugye benne a Fafejű Fafejű Pinocchio egészen úszak, aztán pedig érkezik, hogy egy Pít és a jól megszokott Eurodance Mania. Jaj, Dutyi, de ne dolgozz sokat, mert a végén elfáradsz.

Szóval a bitangyoradio.com, vagyis egy szoktam volt tanulni, hogy a tanult kollégám Wolfi, bitangyoradio.com. Maradunk a 80-as években, hogy érkezik egy igencsak akkortált nagy slágernek számító felvétel. Ken László, Italo Disco, olasz születés úriember, senkit ne tévessze meg a név, tehát Ken László is a felvétel, amelyel bizony debütált és beírta magát, kérem szépen a zenetörténelembe. Hey, hey, guy, by Ken László. Hello.

Na akkor nézzünk körülményes a Bitangi Rádió chat felügye, meg a YouTube weboldal, bitangiradio.com, vagyis bitangiradio.com. Ehhez társul egy fantasztikus chat, kérem szépen, de fantasztikus chat lakókkal. Köszönöm szép estét, jó zenehallgatást! Ugye itt van velünk kiváló kollégám Roni. Őt követi szorosan a nyomában a két robotunk, hogy van egy intelligensünk, ugye kedves maskora, ő Bobby, és itt ugye R2D2. Itt van Bíborka, itt van a Széperdéből Bubba barátom a háttérben, kedvesem Elinda, vagyis Kalambóné, igaz édesem. Itt van a Csámpás, és persze itt van a rég nem látott horgászlány. Hello, hello! Szép estét, hogy vagy? Itt van a Kata, aki még mindig nem tudja, hogy mit illik, és mit nem egy csetvalon. Itt van a Bitangi Rádió ős anyja, kérem szépen, maskura. Remélem a háttérben hallgatódik Joe Papa is. Hogy van a lába? Tud már járni? Itt van a Nefertiti, itt van Pista, ott van Hét. Itt van a Bitangi Rádió másik ős anyja, kérem szépen, az ős robbanás. A Bitangi Rádióban ő Tikka. És itt van a kedvesem, egyetlenem Zorka, hát hello baby! Remélem jól vagy, és már gyógyulgatsz. Tudok neked kínálni egy nutellás ékrémet, csak is a gyógyulás reményében.

Várj, az igazat meg, ugye most éppenség, ugye kedvesemmel van egy fogadalmunk, ugye, hogy decemberig nincsen édeség zabálása. Csak kockáról kockára, igaz életem?

0: Igaz életem, csak semmi édessége.
1: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas csokoládét, a csomagolt csokoládét, a mesztelen csokoládét, az egész csokoládét, a megkezdett csokoládét, az édes csokoládét, a keserű csokoládét, a csöves csokoládét, a mogyoros csokoládét, a tehi csokoládét, a likőrös csokoládét, a tavalyi csokoládét, az idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világ.

Hát egy kedves horgász, az igazat meg egyébként mi sem szeretjük a csokit, hogy az orkával, azért pusztítjuk általában. De most decemberig nincsen csokoládé, majd decemberben sem lesz úgymond csokoládé, csak egy kis sütike.

Szóval, aki igazából ugye szeretne rossz pontot szerezni az orkának, ugye csak nyugodtan küldjön a csokoládét, hiszen most a csokoládé nuku! Mert bizony vannak ugye értetlen emberek, talán az agyuknál fogva talán kicsiket ez meg is érthető. Azt eljegyjük, egyébként magyar jó. Azt mondom, ucsácsónak.

Ugye közben a háttérben látom, hogy itt van egy Jetski kollega is. Itt van ugye Wolfi is. Ugye a Facebookon ugye itt van Dutyi Dili is, bár azt írt, hogy éppen dolgozik.

De hogy közben bekúszott a chatfor és Dutyi Dili, azt mondja, hogy nyomja a munkát. Vagy inkább a munka nyom tégedet szerintem, nem akár csak a maskurát általában. Tudod, hello, Béla vagyok. Kedvesem, kedvenc köszönése, ugye, hello, Béla vagyok.

És persze ugye a háttér, hogy itt van ugye velünk Kopasz barátom is, hiszen is ugye nyomja a gázpedált, hiszen ő is szintén dolgozóban van. Szóval a fantasztikus 80-es, és elkerülöm szépen, hogy a Ken László és az Úriember egyik talán legnagyobb robbanása volt ez a felvétel. Hey, hey, Guy volt a felvétel címe. Na, kopasz barátok, egy felvételt küldök neked a volán mögé, vagy éppen volán elé. Ez nagy kedvencünk, Kim Wilde. Cambodja.

Hello, kedves Jetski! Ugye ő egyébként egyben vasárnaponként reggelent, ugye 8 órától 10-ig tartandó Best Café műsorvezetője. Hát hello! Előkerült Pifta is. Hát hello! És egyelőre szintén a háttérből Podolszky János barátom, hogy egyenes ugye az Egyesült Államokból. Jönnék ám, megvárunk, ne is csejes, megvárunk.

Pedig képzeld, kedves horgászlány, öblögetett ugye kedvesem, Jägermeister, ez első igazából hatott, azt mondták, mondani át, hogy az alkohol ugye az tisztítja a szervezetet. Erre igazából élő példa ugye kopasz barátom, mármint a tisztítást illetve, hiszen nála valóban tisztít egyébként az alkohol. Igaz, Kopi? Egyesült Királyság, egy családi vállalkozás, ugye? Ugye van neki két fiú testvér, mind a kettő zenekarban zenél, írják a dalokat. A kedves papa pedig ugye maga a menedzser, Kim Wilde és Akambodzsa.

Kopasz, sose voltál tiszta te? Ne fürdjél le! Hát meg egy suncorgos, hát csá, suncika! Pitangyorradio.com. Benne ugye Kim Wild és a Kambo. Gyordunk az Egyesült Királyságban. Érkezik egy igencsak kedvenc felvétel. A csapat neve Level 42 és a felvétel igencsak tanulságos. Lessons in Love, vagyis szerelmi leckék. Hát figyelem, figyelem, aki rossz, azt elverem. Szóval Pitangyorradio.com. Benne Level 42 és a Lessons in Love.

Hát kedves Dutyidő barátom, ne dolgozz sokat, akkor nem érhet baleset, szokták volt mondani. Pedig ezen óta igazából neked való, tudod, szerelmi leszkék, lessons in love, level 42, a Bitangrádióban.

lessons in love. All those plans that we were making. Már csak békotka hiányzik. Műsanyák földjéről. Hát kedves Pöskör, vigyázz magadra, ne dolgozz te sem sokat. Tudod, várunk vissza. Mi itt leszünk. Egészen 22 óra, úgyhogy akkor érkezik majd Tuszarától Pete, egészen 22-ig. Érkezik a Eurodance Mánőc műsorával. Hello, Béla vagyok. Hát te Béláim, toljuk arrébb a kocsmát. Várján szépen összejöttünk.

Ugye a kis rossz, hogy igazából két generációt szolgáltam ki, ugye zenéleg, ugye... Egyik az nem volt másodmaga a 80-es évek generációja, és tudja, a mások pedig a 90-es évek generációja. Bitangyoradio.com Egy rádiót árok nélkül. Benne a fafejű Pinocchio egészen úszak, ugye ez itt a Maxi Sensation. Ugye 2026-ot írunk még hozzá. Ha nem csal az érzékem, ugye akkor októberben járunk. Ez a 14-e, ugye szerda van. Hey, megjött Benny is, hát hello, szép estét! Gyere Bennikém, buli van a Bitangyo Rádióban, fel egészen pontosan 20 óráig. Ez itt a Level 42 és a szerelmi leckék, Lessons in Love. Hölgyek, urak, megyünk tovább, mikor egészen pontosan Liza Minnellivel, aki bizony-bizony nem csak a zenében, hanem bizony a színpadon is remekelt a hölgy. 1989-ben járunk, mikor ez a lemez megjelent. Time.

Liza Minnelli és Losing My Mind a Műtangi Rádióban. Hát figyelj, horgászlány! Szürke kis egér! Cin-cin-cin-cin-cin-cin! Gyere, bújj elő! Szürke kis egér! Cin-cin-cin-cin, adok neked sajtocskát!

Szerintem dolgozik, de figyelj, mindjárt be fog jönni szerintem majd. Kis egér, itt a sajtocska. Gyere, finom sajtocska, pápusztai.

kisegér, nehogy szégyenbe. Losing my mind. Ha már ennyi sajtot szereztem neked, akkor gyere aztán, edd meg őket. Losing.

Kisegér, küldjek netet? Losing my mind, de bizony rendben, tehát ugye Liza Minnelli 89-es lágere volt hallható. Nem, Horgász, ő egy ügyes kisegér egyébként. Mindenukba belefér. Ugye azt tartja a mondás rólam, hogy nincsen ugye Pinocchio műsor, ugye úgymond Bonnie M nélkül. Hát akkor érkezzék a Bonnie M Young Free and Single. Ez tehát a Bonnie M felvétele.

0: Ugye ez a Bitangyó Rádió.
1: Ez örö, ez boldottán. Ez öröti boldottán.
2: A terem buráját, hát így a lukas lakásban nem lehet egeret fogni. Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretném.

Why? Bitangyoradio.com. Bele, hogy minden szerdán élőben képpel és hanggal a Twitch-en, illetve a Facebookon. A Maxi Sensation, ugye? Csak is lemezről, ugye, ebben a kettő órában.

Van egy kis Bonnie M felvétel, Young, Free and Single. Vagyis fiatal, szabad. Ami persze nem igaz, hiszen én már foglalt vagyok.

hagyaték, kérem szépen Frank Ferien hagyatékából ez a Bonnie M. Hiszen ő álmodta és hozta létre ezt a formációt. Young, free and single. Egyébként, kedves horgászlány, hogyha hírek igazak, akkor ugye elvileg ugye jövő márciusban tervezik egy újabb bitangörádés találkozót. Ugye még nincsen kiforva a részletek, de már a hónap azt talán adott, tehát ugye jövő márciusban. Amire persze azért tudod, téged is várunk sok szeretettel. Érkezik, kérem szépen, Bécs város, a szülöttje, Johann Hölzel, vagyis alias művész nevén Falco. Egy igazi egyéniség, egy igazi karakter volt, kérem szépen, a zenevilágában. Ugye sajnos autóbalesetben ugye vesztette életét Puerto Platán. Többféle híre reppent fel, ugye ebben a kapcsolatban, nem tudja, hogy mi az igazság, egy biztos. Ugye már nincs közöttünk, sajnos. Egy igazi szupersztár, tehát a Bitanger Rádióban Johann Hölzel, vagyis alias Falco és a Rock Me Amadeus.

Ugye héten nagy lemez pakrásban voltam egyébként, és kiderült, hogy rengeteg rock lemezem van. És ugye még adós vagyok lehetek, hogy egy rock adással, csak ez ugye mindezt videó verzióban ígértem nektek. Ígérem, még idén meg fogjátok kapni.

Szóval idén ismételten fel gyullom majd a projektor a fénye, és egy kétórás videó keretén belül nyomunk egy rokkadást. Hisz, hogy az orkám mellett kicsikét kezdek már elrokkosodni. Igaz életem, köszönheted a rokkonoknak.

Azt mondja, hogy Ben, hogy igazából a legnagyobb osztráka volt Schwarzenegger után. Hát szerintem fej mellett. Bár erőben nem volt olyan kifejlett, mint Schwarzenegger. De szerintem ismertségében azért ő közelíti őt. Ilyet a rock életem. Hiszen, mint tudjuk, ugye a föld kerek, ugye mindig lesznek rockerek. Mert ugye vannak rockadásaink, ugye hétfőnként, ugye hószorától Szillel, majd pedig ugye minden kedden 18 órától ugye Ronival. No és Liszt. Azt kell a konyhába is, igen. Igaz, babám, kell a palacsintába. Jól tudom, talán rétes liszt kell hozzá. Egy igazi egyéniség, egy igazi karakter, kérem szépen. Olyan hölcele, vagyis Falco. Jó, volt neki egy fantasztikus szerzőpáros, a Bolland és a Bolland fivéreke. Robi és Ferdi Bolland kettősében.

0: Itt vagyunk már a műsor felénél. Akkor egy kicsikét most lassítunk. Össze lehet kapaszkodni. Kinek a karosszékkel, ki a párjával, ki a párnával. Ám én nem az kell, basszus. Nem kell bele a liszt. Figyelj, Tika, ne kezdjék el, én olyan szakácsérébe állok, érted? Igaz életem. Nagyon jól tudok sütni, főzni. Hogy berakom a mikróba, kérem szépen a pizzát. Vagy inkább tegyem a sütőbe. És kérem szépen a csök, engem most kiröhögnek, kérem szépen. Szó szerint engem kiröhögnek, érted? Pedig olyan a tudásom, kérem szépen, a konyhába, hát enni azt bizonyt jól tudok, kérem szépen, az egyszerre biztos. Na, bütögradio.com, akkor egy kicsikét lassítunk. Gyere, babám, bújjunk össze.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jól vigyázz.
0: Nem, kérlek szépen a teját, azt beteszem, kérem szépen a teafőzőbe. Na, Bitangyó Rádió, tátkáj!

No, kérem szépen, bitangyorradio.com, ugye benne, tehát ugye Night, és az elmúlt a néhány perc, mert ugye egy kis kulisszatot, ugye kedvesen, hogy egy nótával lehet ugye elüldözni, illetve egy dal, egyféle formátumú dalokkal lehet ugye elüldözni, ez pedig nevesen, de a karácsonyi dalok. De mindig van egy de, kérem szépen, ne felejtjetek, tehát mindig van egy de. Tehát ő igazából nem szeret a karácsonyi dolgot, mert az olyan kis snasz, meg olyan erőtetett dolog, ugye shoppingolás, menni kell, jönni kell, minden atyám, egyszer. Szóval őt ebben lehet elüldözni. De! Ugye van mindig egy de, igaz életem.

hát íme a de. Hiszen a dal egyébként egy kicsikét, pontosan nagyon téli eső nóta. Hiszen ez már a Snowman animációs film egyik betétdala. Walking in the air, sétálok a levegőben, és a Nightwish duplázik.

Igen, babám, nyertél. Valóban ugye Tarja Turunen énekel, ugye egy 98-as albumról származik felvétel. A dalszerzője Howard Blake. És a 82-es ugye Snowman című animációs rajzfilm egyik Betty dalaként debütált. Szóval Nightwish vitt Tarja, tehát akkor jogos a két pont. Közben persze én is puskálok az igazat meg, tehát ugye azt nézem, hogy egy Tarja ugye 96-tól 2005-ig volt ugye a csapat a tagja. Hát talán hozzá tartozik ez a dal, az ő nevét filmjezi.

0: Köszönöm a pontosítást. Szóval akkor tehát Night Vision with Tarja és a felvétel ugye a Walking in the Air. A bizonyosan, tehát én mondottam, hogy Zorgát ugye el lehet tűzni a karácsony dologkal, de ezzel az egyel viszont meg lehet fogni, kérem szépen a bitangyoradio.com. Hát Bennikém, akkor érkeznek a te perceid, mert ez a Bitangyó Rádió. Hey ho, Bitangyó Radio Station! Érkezik a robbanás! Hey, bitangyoradio.com!
1: Igenis, feleséges úr!

Hát benneki megjött a mester János személyben. Hello, hello! Holdon innen, Holdon túl! Ez a Loft felvétele és a Holdon!

Uzorka Pasztál kaptál egy kis csokomot a Jánostól. Hold on.

No, kedves Jánosunk, ugye tudsz most válaszolni bőségesen, ugye van választék. Mit tudom, hogy a chat falán? Van szőke, van vörös, van fekete, van barna, gondolom én legalábbis. Hold on. Respect Maximum Mix.

Na, kérem szépen, hogy a bitangyoradio.com, ugye belekezdtünk a 90-es években, kérem szépen, hogy ez volt a Loft felvétele és a Hold On. Na, figyelj, Bennikém! Érkezik az édes álmok a bitangyoradioban. Sweet Dreams, egy kicsikét másképpen. La Bouche.

Igen, éppenséggel főzőcskézik, és hallgatjuk ezen a Bitangyó Rádiót. Labos és a Sweet Dreams Egy House mixben a Bitangyó Rádióban.

1992-t írtuk, akkor még az a felvétel kérem szépen felbukkant a listákon. Here come a cool combination between Dr. Alban and Johnny Osborn. Combiné! Jók az a csipkés combiné. Dr. Alban. All I doctor, the world won't know about us.

One Love. Hát persze, hogy van, hiszen arról szól a felvétel. One Love. Dr. Alban a Műtöngi Rádióban 92. One Love. One Love. Tudod, Zorkám, hogy én szeretlek. Jól vigyázz!

0: Ez a Bitang Jó Rádió.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek.

bitangyoradio.com, vagyis bitangradio.com, benne Dr. Albán és a One Love. Most pedig érkezik egy igencsak személyes kedvencem, különösen szépen 95-ös rajtszámmal. A remezett szakoronyán pedig érkezik... Oh, na, na, yeah, oh, na, na, yeah, oh, na, na, yeah. Oh, na, na, érkezik nektek egy angyal, yeah, Pinocchio személyében. Yeah. Oh, na, na, yeah, oh, na, na, yeah, oh, na, na, yeah. Dancing with an Angel, táncolok az angyallal, yeah. Műtengeradio.com, yeah. Benne W. Fit Alexia felvétele. Yeah.

Dancing with an Angel, ugye 95-ből szólt a W és Alex a közös felvétel a Bitang Rádióban. Ugye lassan, de biztosan, hogy ráfordulunk a finish rész érkezik 20 órától Pete és a Eurodance Mánia Bitang Rádió műsorában. Addig pedig táncoltak az Angyalkával, bitangradio.com, Dancing with an Angel. Dancing with me.

0: Hello, kedvesen barátom, szép napot neked is. Remélem, a kezelés az jól sikerült. Dancing. Ugye az olasz hölgy, ugye, Alexia, aki bizony-bizony meg annyi slágra, hogy adta is kocson ezt a hangját. Oh, na, na, hey, oh, na, na, hey, oh, na, na, hey.
1: Dancing with an angel.
0: Dancing with an angel. Definitely you fit Alexia.
1: Talking with me.
0: Dancing with an angel.

Egy igazi dance sláger a Bitangi Rádióban. Egy igazi talpra való muzsika. W. Itt Alexia. Kedves Orgászlán, köszi, itt voltál velünk. Emelted a chatval a színvonalát. Örülünk, hogy ismételten benéztél hozzánk. Máskor is várunk sok-sok szeretettel. És ne feledd, márciusban Bitangi Rádiós találkozó, hogy hol és mikor, az majd kiderül a későbbekben. Kilenc adatban járunk, kérem szépen. Egy igazi slágergyáros. Dalszerző, producer. Fantasztikus táncos. Mindez egyben DJ Bobo.

Egy kis ima a Bütöngi Rádióban, kérem szépen mindenki kulcsa egy kezét, imára és mondja azt, hogy Bütöngi Rádió, légy velünk, holnap és holnap után is, ígérem, mi itt leszünk. DJ Bobo és a Prey. Bibrok, a szép estét neked is, köszönjük, hogy itt voltál velünk.

Mondj egy imádt a szabadságért. For freedom. Élünk boldogan az ígéret földjén, kérem szépen, ha bitang a rádióval. Álmodunk egy új generációról, mely persze, hogy lassan már a nyakunkon van.

És a műsor végre meg egy kedves barátom zenés. Hát elő szép eset neked is oda fedélzeten. Ez a bütöng rendben, benne pedig ugye már a legköszönő félbelévő fafejű Pinocchio, benne pedig ugye DJ Bobo 96-os lágere a Prey.

Szóval élünk boldogan, kérem szépen az ígéret földjén. Várva az új generációt. Álmodunk, mert álmodni jó. Vannak ugye képes álmodni nyitott szemmel is, ugye vannak pedig ugye képes álmodni csukott szemmel. Vagy így, vagy úgy. Ő volt tehát DJ Bobo 96-os a slágere és a Prey. Most egy kérem szépen kicsit kikandikálunk. Nem is akárhogyan. Kikandikálunk, vagy éppen bekandikálunk. Na gyere, baby! Ez egy nagy szerelem. Oh yes! Digital Scream!

0: Neked ezt tudnod kell. Soha nem lesz vége. Igen. És nélküled.
1: Nem ér semmit az élet.
0: Ez egy nagy szerelem.

0: Ez egy nagy szerelem. Igen.
1: De nélküled
0: nem ér semmit az élet. Ez egy nagy szerelem. Digital Scream. Beatangyorádió.com. Ez már a véghajrá, kérem szépen.

Hello, békatka, itt is. Kész a koszt. Jön a kovártéjjal. Na, kérem szépen, Digitál Scream, kérem szépen, és egy nagy költőkérdés, édesem, ez egy nagy szerelem, igen, neked ezt tudnod kell, soha, soha nem lesz vége. Lányi, Lala és Hozsó, kettős már a Bitangi Rádióban.

0: Szóval Benedél egy kisvilág, kérem szépen a Lányi, Lala és Zsuzsó kettős, hogy ez volt a Kozmix felvétel és a kisvilág. Képzeld el, hogy mindent látsz, amikor... Azt mondta a Bödi barátom, hogy valamit kérem, hogy robbantani. Hát kérdezik, bármikor Matuska Szilveszter, de azért robbantsunk, mert ez a Bitangyarádó érkezik egy elemet, bizony-bizony szoktam volt mondani, rengeteg kézen és kommunikáción keresztül ment el, át, mire a lemez ugye megrekedett az én kis kezembe. Ezúttal is köszönöm mindenkinek, aki ugye részt vett abban, hogy a lemez eljutott hozzám. Ezzel persze nagy meglepetést okozva nekem.
1: Szóval azt mondjátok, játszunk még!
0: Játszunk még!
1: Az a baj, ezt nem hallom, szóval játszunk még!
0: Kovács Ákos!
1: Jó, most ugyanezt hangosan, jó, játszunk még! Ez már jó!
0: Hauber Zsolt! Menzel Gábor, a magyar Depeche Mode. Ki? Bár ezt nem szerették igazából sosem. Banzai! Közben látom Beoson, Tosonó Pán, ugye a következő kettőrműsor házigazdája, Pete is, a teló kedves Pete barátom. Szakadás földindulása.

Ne kérdezz, kedvese! Ez a Bitangyó Rádió. Amikor fölkeltenek álmodok, és csak azt mondta, hogy Bitangyó Rádió. Nincs Beethoven, nincs rock'n'roll, csak Bonanza Banzai. Egy 90-es robbanás nem szépen magyarra módra. Nincs rock'n'roll. Ne kérdezz, kedves! Már nem lakik itt! Mert kihalt minden! Hé! Hey!

0: Na figyelj, kedves, nincs Beethoven, nincs rock and roll, de bizony van Bitangyó rádió, és bizony van benne Bonanza Banzai! Mert kihalt minden, zene se szól, nincs Beethoven, nincs rock and roll.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.
0: Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenki megtisztelő és egyben kitüntető figyelmetem egy 2 órában ez volt, tehát már szépen a Maxi Sensation, hogy ami minden szerint ugye képpel élőben, képpel is hangodja jelentkezik ugye a Facebookon, illetve a Twitchen keresztül. Szóval...
3: Véget ért ma este.
0: Tavi, szép estét, hogy érkezik majd Pete és a Eurodance Mania. Jó rádiózást! Tavi, szép estét, sziasztok!

0: Mánia. A 80-as és 90-es évek legjobb illemény slágerei. Itt, a Bitangyó Rádióban. Minden héten, itt el.
1: Bitangyó Rádió. Pont.

Lassan tőlegyek urak, szép estét kívánok mindenkinek! Ismételen érkezett egy szerda, és ismételten megérkeztem. Most egy icike-picikét frissebben, mint a múltkor. Remélem, hogy olyan friss lesz a hangulat, mint amilyen friss vagyok én is. Ők voltak az elmúlt percekben Rednecks, a folytatásban pedig érkezik a Eurodance Mania keretein belül DJ Bobo, és az Everything Has Changed című felvétele egy jó kis extended mixben. Hú, a mindenség, itt ránézek a chatfalra, és elég sokan vagyunk. Hát akkor megragadom itt az alkalmat, hogy köszöntsem minden csetesünket. Itt van velem többek között Pinocchio kolléga, itt van Roni kolléga, itt van ami Bobink és Artuditunk, aztán van egy B-katkánk, szia katka. Aztán Bubu 81, és gondolom a háttérben ott van Bubuni is. Sziasztok, jó szórakozást! Csámpás Rozi! Üdv néked is! Kata, szia! Törzs hallgatom, szerint Salamander! Suncorgó Koma! Itt van Tika! Zen és végül, de nem utolsó sorban Zorka. És hát, hölgyek, urak, megtörtént a népsorolvasás, senkinek nem lehet egy szava sem. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, a mikrofonnál Pítet halljátok, ez pedig a szerdánként jelentkező Eurodance Mania. Mondhatnám úgy is, hogy kalandra fele. Érezzétek jól magatokat, és érezzétek jól egymást.

0: Rodenszmánia. Minden szerdán este Pitten.
1: Pitankyuradio.com.
2: Nos, hát hölgyek, urak! Jön egy kis vidámság! Érkezik Cartoons! És a Deadly D című felvétel, aztán jön Master Boy és a Baby Let It Be 1996-ból, aztán ilyen Two Paviola és a Freak Out című felvétele. Aztán érkezik Bob LTD és a Piano 2000. Ezekkel a felvételekkel megyünk tovább. Érezd jól magad a legjobb Eurodance felvételek társaságában egészen este 10 óráig. És aki a jó hangulatról gondoskodik, szerint személyen Pete, ahogy ez minden egyes szerdán lenni szokott, kivéve mikor nem, de hát tudjátok, a műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Most hölgyek, urak, a folytatásban ismételten következik egy ilyen megbeszabott összeállítás. Folytatjuk Rádió Ráma felvételével, aztán itt lesz Price, Italo, Joe és Marky Mark közös a United, méghozzá egy Extended Remixben, aztán jön Neutronic és a Let's Dance, itt lesz még velünk Zoom és a Rhythm of the Life, aztán jön érkezik még Bombay Children és a Jambala című felvétele. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább, a mikrofonnál még mindig Pitet halljátok, ez pedig a szerdánként jelentkező Eurodance Mania itt a Bitangyó Rádióban. Eurodance.

the Lord with me and let's exalt.

Nos, hát hölgyek, urak, az elmúlt percekben ők voltak a Sex April, és a folytatásban is következik egy remekbe szabott összeállítás, hiszen pontosan 21 óra 5 perc van, tehát második órája az érkezett a mai Eurodance Mania. A második óra első felvétele Magic FR és a Carry On, aztán érkezik Tabu és az I Dream of You Tonight című felvétele, aztán itt szerint többek között Fun Factory Don't Fight című muzsikája is jön, két hatalmas kedvencem, jön Argent Sea Show, Wish You Were Here, egy remekbe szabott feldolgozás, aztán érkezik Imperio, akik elkalauzolnak bennünket Atlantisba. És ha mindez még nem lenne elég, akkor itt van velünk Graffiti és a Stand By Me. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább, tarts velünk és érezd jól magad. Ez itt még mindig a Vitangio Rádióban, a Eurodance Mania, a mikrofonnál pedig Pete-et hallod.

0: Nos hát, hölgyek, urak, lassan véget ér a munka mára, hiszen következik az utolsó összeállításunk, amelyet a mai napra tartogattam számotokra. Tehát a következő összeállítás, ahol meg szeretném köszönni mindenki megtisztelő figyelmét. Az elmúlt két órában Pétet hallottátok, ez volt a szerdánként jelentkező Eurodance Mania, itt a Bitangyó Rádióban. Percekben ő volt Graffiti és a Stand By Me, a folytatásban viszont érkezik majd Max és a No More, Two Brothers on the Floor és a Dreams, itt lesz velünk többek között Captain Jack és a Holiday, egy kis nyarat idéző sláger, ha már ilyen hamar megérkeztek a hűvös esték és éjszakák. Aztán, ha még belefér a mai műsoridőbe, akkor itt lesz velünk Blue Heart és a Singing in the Happy, illetve itt lesz velünk egy Euromix. Én még egyszer köszönöm a megtisztelő figyelmet, találkozunk jövő héten ugyanebben az időben, akkor is tartsatok majd velem, most pedig további kellemes estét, a későn fektetnek további jó rádiózást. Hallgassátok továbbra is a Bitangyó Rádiót, sziasztok!
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este Bitangyó Rádió.com.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbönbe bújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszel megsebzett bronztérgő repecsalkú bűnös szájú ritkafokú csempeszobában fellemeltetett mocskos tepes rablóbali néni.
2: Ajajaj, muchacho!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Légy velünk te is, egy hullámhosszon.
1: Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gut.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok.
3: When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.